0: jók csak így. Úgy csúki, lenem a kanizsinóti.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.